az Münchenére rövidít velem, de egy jelzi. Egy fal, egy fal, egy lofám szeúrök, egy fal.